0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb!

A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió. The joys and laughter together with fun will take your time.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station.
4: Super DJ Radio.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Kumes vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorplakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Super DJ Rádió! A webrádió! Csak neked zenélünk!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Thank you!
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Techno.

0: Merci.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen, tényleg?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
4: Nem!
2: Ott vagyunk már?
4: Igen!
1: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

ott a helyed. Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Yeah. Hyper, hyper.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Pontosan 10 óra van.
1: Ez 2026. Július 24-25-26. Ladies and gentlemen.

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok! Mielőtt elkezdődne az élő bejelentkezést hölgyek a szálláson, előtt egy kis vakalizőt megalapozzuk azért a jó kis hétvégét, remélem ma is nem dadozok, én bonuszkodom, hogy sok millió boys közül az egyik, aki szép. És persze, jó neked fontos érdekes információk, és elkezdem I'm an Angel énekel, mozogjunk a nappal, moving to the sun, jó szórakozás mindenkinek, a Super DJ!

hétvégére adagokban. Nagyon lesz a mai súgja oda a hóhér az akasztófalattáról elítétnek, ez lesz a 100. akasztásod. A közöd elítét, jaj, de jó magának, nekem csak az első. Egyébként tudjátok, hogy hogyan kezdte a hóhér? Hát ott kezdte volna gyerekfejjel. A székelynek köhög a lova. Elmegy az állatorvoshoz, aki lóport ír fel az állat számára. Ez az illanka, nem? Nem, hogy a székelynek az a kérés, hogy fújja a ló szájába. Két hét múlva találkozik az orvos a székely, és megkérdezi, hogy használta-e a por. Hát azt mondja a székely, dehogy is, a rühesdők hamarabb fújt, mint én. Roppant kellemetlen. És akkor van itt még egy kérdés. 9 legidegesítőbb kérdés a foci VB alatt. Egy kis best-op az elmúlt időszakban. Ugye, amikor valaki annyira ért, azt mondja, te, kik játszanak az izékellem? Aztán a másik kérdés, vagy kérés. Átkapcsolnál, amíg megnézem a Lucecitát? Jó, hogy nem valami álomhotel, vagy hajót. De figyelj, ne haragudjál már, de a halamnak van felesége? Te, figyelj már, szerinted melyik csapatnak szebb a meze? Anyádnak. És figyelj, akinek nincsen labdája, az miért fut? De összesen hány fél idő van? Tényleg, mondjuk most a dehidratációs szünetek között, most már én sem tudom, azt mondja, hoztam itt eses kíváncsi, vagy nem áll? Ezt nagyon szemben, hogy azt mondja, a németek miért rúgnak olyan erősen, nem tudom, hogy ki rúgja. És figyeljetek, egyébként miért lassítják egyébként le a képeket, mert a Hajdú Bémel ennyire öreg?

Ti ripetere un mo' la porca c'è stanchi dietro che vogliono conici smir mo' lo gnuto da come morga c'è oggi che non tutto un che alla nascia amici cilani via te la suona mio scemi c'è sotto mondo ne metto di voglio mi la male vuoto già da un mo' hashtag ben voglio meglio che tutto c'è minna pela che pen bello ho fatto da sfalba e poi spiegare che l'angere ci te guangere che quello sono strano poi anche se chi deve essere schimo chi spiegare poi spiegare ti ci vuole clignare se non letto non io voglio mi chiesto certo io direi che mi dice tu vuoi sai che io che lui dico lo tu sono la resci chi non lo da vuoi il McDonald's me ne guarda voglio che poi spiegare poi il McDonald's tu domo chi questo chi ora sai che vuol hoggo tos mo sciogo tre hoggo sai hogy az afrikaiaknak meg, de nem Afrikában élek meg, mit tudom én, hol északon. Én is szeretnék úgy élni, hogy valami kiszámítható időjárás legyen, mert most reggel is igen hűvös volt, hát aztán úgy fúj a szél. Soványabb lányok ne nagyon menjenek az utcára, mert igazából arra fognak tudni menni, amerről a szél fúj. Ne! Na de ez nem igazi morgás. Műmorgás! Csókolom. És akkor már viszont dolgoznak, Geringer Norbertől írja, hogy szépen napot mindenkinek, nekem is a hallgatóknak is, és a muzsikákkal megy a festés. Kellemes mikaszoskodást látom azért. Anod dolog bőven, kitartást a munkavégzés az olam. Sörgős a szavornak is szép pénteket. Hallalalalalala. Kalesz úr érdeklődik az adáson, nem tudom még, meg fogom tudni, akkor azonnal jelzek ezt. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, örülök, hogy tetszett a blog. És aki van ott vagy akkor szálláson, készülj, mert Ferenci Ádám írja, hogy este fele érkeznek az ő kedvesével együtt, és NSZ-szerrel. Nagyon az utóbbit én mondtam hozzá. A kasszálláson már készülődés van egyébként, és Ádám úr téged is oda várnak sok szeretettel. Itt meg Jamaikán!

Önök jelen szépen Lovics és a Don't Tell Your Dreams. Kacsaktatnak itt a kedvek. Családom bevel extra folytatásban nyilván így jön el. És lesz a Péter Szalapban. Minden idő erre előlejed. És mi várható hétvégén?

Bődi Szabi úr, kellemes szép napot kíván nektek is, és persze és neki értvező kislányának is, akivel hát tulajdonképpen ismételteni munkai kitérő, tehát egészen pontosan Észak-Komáromból, ahol mondjam, nem túl Komáromnak hívták, tanul, Észak-Komáromból jelentkezik lakodásra, várakozva, és a kicsimány pedig ott csak mellette. Kitartsák, kívánok a lakodásra, és ma jó hétvégét, nektek is kedves Szabiék!

kérdezem, július végére visszatér majd a Káni Kuna, jelen például 21 Celsius fokot mérünk, de hűvösebbnek érezzük a szélben, hogy picikért gyengén felhős és gyengén idegponti hatásra számolhatok. Mérsékeltem meleg az időjárás. Szeret, mondjuk úgy, maradhat a nyári ruha azért. Pénteken sok napsütéssel számítottunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé kérdődhetnek gumonyfelők, melyekben elsősorban keleten észre-keleten futózáporok, szivatarok kialakulhatnak, továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi zelet, 24 fok lesz tehát a maximum. Na de melegszik az idő a hétvégére, úgyhogy jó idő lesz csak a szálláson is. 28 Celsius, 30-es Celsius előfordulhat majd a hétvégén. Szombaton alapvetően ugyan sok napsütéssel számítottunk, helyenként több gomoly megfátyva felül lehet majd az égen, veszít az erejéből a szél, de helyenként azért még élénk van az a légmozgás. Vissza lesz a hajnal legmagasabb hőmérséklet, viszont 25 és 31 fok között alakul vasárnap. Napközben nyugat, délnyugat felől már azért több felé megnövekszik a felhőzet, délután a Dunántúlon jöhetnek a záporok, zivatarok, melyek később keletre is majd áttolódnak. Elős lesz a szél is, hajnal a 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, de azért meleg lesz napközben 32 fokot is méretünk, hétfelé ismét megnövekszik a gomoly felhő, több hullámban alakulhatnak ki záporok és zivatarok, hajnalban 16 és 20 fokra férünk, és a csúcsőmérséklet napközben 22 és 30 fok között alakul, nincs okunk panaszra. Itt nagyon szép gólyafészeket láttam, jaj, kömlőn is nagyon szép gólyafészek van. Orvos meteorológia, pénteken gyenge hidegponti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében továbbra is előfordul fejfájás, migrén, illetve jelentkezhetnek a prányi gölcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok is. A naposabb időszakok jó hatással lehetnek a szervezetünkre, az UV sugárzás viszont 16 óráig a napos időszakokban erős lesz, ez itt a szabadban mindenféleképpen gondoskodjunk a bőrünk megfelelő védelméről. Tessék ugyanis folyadékot is ígyunk természetesen. Na, közlekedési meteorológiáról is szeretnék nektek természetesen beszámolni, mert hogy azért egy picikét arra is figyelnünk kell, ugye, amit a széli művel velünk egészen pontosan konkretizálnám ezeket a dolgokat. Pénteken kevesebb helyen találkozhatunk vizes csúszó csúszakaszokkal, a közlekedők elsősorban keleten, észak-keleten találkozhatnak záporok, zivatarokkal, ugye. Élénk elős lesz az északi szél, zivatarok környezetében még viharos is lehet, és jelentősen mértékben romlik a járművek menetstabilitása miatt, tartsuk megfelelő követési távolságot. Bolna jelentés azt mondja, hogy a pázsit, lófű, utifő, családfélék vannak a levegőben, libatofélék, gombák, viszont magas koncentrációval tessék ellenük védekezni, és a balcsin is, hát változom felelős napos idő, ígérkezik, csapadéktalan nem kell tartani, nem lesz az a nagy kánikula azért, de 25 fokot méretünk, és a vízszövéseket 21 fokos, szerintem ezt éppen jó fürdésre, nem sokára közlekedési infókkal is érkezek majd, na meg természetesen hozom maradhatjuk.

Üdvözlő kéne Encsikét és a kis szintén üdvözlő minket, sziasztok, szuperek, Encsik jelenem, mint mindig! Gyönyörű szép pénteket és szuper jó hétvégét kívánok neked és minden kedves SD hallgatónak, puccsuk Encsike, hát szia, mia! Örülök, hogy itt vagy velünk természetesen most is, jó péntek délelőttet neked is!

Se pese fi šito zvono, la kad iš info mes ir stelim, mi se nintuve vaiseli šio furgalo, visokos iš to nuo daisto, ši merinėme, kad atpelėti dvira, kai kis, unis pridavo kiščio šiabon, o F1 auto pa būdo pašpelimas į tų odalan, o hertelė 10 km, tačiau tato medžio tiršėgėtų egisem tato čumų punti, kokie vyda telelišmė, o ki semi auto man iš pešto cėjo, o nu kėdėmės jis atpelės bešio šiabot valastani, o temen nuo šio auto pa jau vaiseros namį pelėmės į tų odalan, o 19 šelių modelų kinko čumų punta 1 km keletume tullódik a forgalom, ugye az most már készülnek a Forma 1-es versenyre látogatók, úgyhogy megnövekedett ott a forgalom természetesen. Amúgy a hétvége során Magyarod és Kerepes térségében is jelentős tolódás esetenként rendőri irányításra számítsatok, és ugye jelentősen megnövekszik ott a gyalogos forgalom is. Az 5-2-es úton Fülösszállás és Solt között több szakaszon is tart még az útfelújítás, 20 perccel hosszabb lesz majd ott is a menetidő. Vigyázzatok magatokra, Boliszkára, Szépennökre, Kerekvilágra, és mindenkinek közlekedésre, mert hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindul.

Ezeket a hallgatókat is üdvözlök. Hanász Rudolf jön nekem, hogy itt mindenkinek üdv vagyok Németországban, nagyon jó műsor, jó hallgatózást kívánok mindenkinek. Én meg a Boris vagyok, Kertáros Boris, nagyon szépen köszönöm, hogy hallgatok.

kicsit kosmológiázunk, mindig kicsit tájföldi kosmát mutatok be nektek, mert hogy Feddi Szabó Zsúl tájföldön járva gyűjtő össze az érdekesebb templomokat. Egészen pontosan, hogy jófogalmaz, van tájföldön egy kis falu a hegyekben, ami az utóbbi években valamiért nagyon felkapott tett a turisták könyvében. Egymást érik a bárok, éttermek, kávézók. Ez a hely például a Pej, ahol néhány egyedibnek tűnő helyet megnéztem. Kézzétek, itt lehet videójátékozni, egyébként tájföldön nagyon népszerű ismételten. Ezek a régi retro játékok vannak felújítva, ilyen a Pac-Man, a Super Mario, Mortal Kombat, minden más a 90-es évekből. A hely neve Seabar, Rangzianton, Erdély, Pei-Pei, District, mely a Hongkong tájföldön található. Kicsit belementem itt a fotóba, montázsokból írtak fel a úriember sokat. Hát sok mindenkit nem ismerek ki, így gondolom, ilyen táj büszkeségek lehetnek, sportolók, meg ilyenek. De a belső tér egy kicsit olyan igazi táj, aki volt táj, például azt tudja, hogy ez egy kicsi zsúfolt, viszont rengetegféle ital található. Nincsenek konkretizálva sörökről, borokról különlegeség, de már a választék azt sugallja, hogy igen, sok minden van ott. És természetesen ez megszokott dolog, mindenféle vendégből és nációból lehet itt látni, ahhoz képest, hogy hegyi falucska, azt gondolom, tényleg bőven látogatják, ugye mindenféleképpen nem csak videójátékosoknak, a sörfogyasztóknak, hanem a szépségemért is érdemes ellátogatni a tájföldön Rangzianba, Seabarba, és ez a fogyasztani, de persze csak

hiszem, a hallgatók nagyon köszönöm a megtiszteltetést, a Hobby ugyanekem, hogy éppen érkezett át hegyes halomon keresztül, és már az országban. Szép napot kívánok, kedves Hobby úr, és persze Shalom, mondanám hegyes Shalom. Kertész Krisztián úr, szervusz, szervusz kérlek, az egy kisfiú kérdezi a pillangó nénitől. Csókorom örömlány néni, megtetszik mondani, mennyi az idő? Ide figyelj az anyád úristen, engem meg is persze az órát, meg nem. Egyébként nem így, csak nem akartam kimondani azt a szót, hogy kurva. Most már mindegy. Kívánok neked, Laci és István kollégámmal együtt kellemes pénteket, kedves László és kedves István. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és nagyon kedvesek vagytok. Értem, köszönjük István a viccet, nekem az a vicc, örök darab, tudom, már sokszor elmondtam, hogy egyetlen biztos László megy haza, Abbé lett be, és hát viszi fel a csajt, ugye, ismerkedni vele genetikailag, és mutatja be a kecolt, micsoda vannak a Abiba. Hűtőgép, mosogatógép, és akkor mondja, ott falon egy nagy fémtányér, az egy hangos óra. Hangos óra? Ez egy hangos óra. Dehogy óra, ne eszérítsé, mert dehogy hangos óra, figyeld meg. Ott vagy a csávó hatalmasat rávert fakanállal a fémtányér, a szó mind az állat. Szóval, és korábban megszólalt.

Nekem napi horoszkóp július 24 kosokkal az élen, természetesen, mit is üzennek a csillagocskák. Egy ideje kedves kos, mert motoszkálhat benned egy ötlet, milyen jó szó motoszkál. De eddig mindig találhattál valamilyen okot arra, hogy későbbre halaszd a megvalósítását. Pénteken érdemes végre kivondani, mire készülsz, vigát. Egy fontos kapcsolatban az utóbbi időben, mintha elcsúsztatok volna egymás mellett, ám július 24-én még a lehetőség nyílik a közeledésre, a beszélgetés talán váratlanul indul. Ikrek, ritkán fordul elő veled, hogy valakivel egyáltalán nem talál a közös hangot, ezért aztán közönösen szabad az elmúlt napok feszültsége, pénteken azonban megérkezik az a téma, az a helyzet, ami át tudja hidalni a különbségeket, rákok. Valaki most végre észreveheti, hogy nem úgy bánnak veled, ahogyan azt nem megérdemelnéd, és ki is áll melletted egy kellemetlen helyzetben, meglephet, hogy milyen nagyra tart ez az ember. Jó az rossz? Ki tudja, oroszlán. Egy munkád, ötleted vagy személyes állalásod őszinte és lelkes visszajelzés kap, valakitől mindenképpen, akinek valóban számít a véleménye, jól esik egyébként ezt megtapasztalni, biztos lesz benne szűz dinnyét. Feszültség lehet közötted és valaki között, akivel együtt élsz, vagy akit munkád miatt nap mint nap látnod kell, pénteken ő kezdeményezhetem beszélgetést. Figyelj, mérlegek! Egy régóta tervezgetett közös program végre kiléphet az ünnepváltások világából, és valódi időpontot, helyszínt kaphat, és mindenki meglepően könnyen jut ma közös nevezőre veled. Skorpió! A péntek kedvez annak, hogy óvatosan szóba hoz az előléptetést, a fizetés emelés, vagy egy kedvező munkai szerep lehetőségét, nem kell az ott konkrét követelésed előállni, langsam biter, nyilas! Visszatérhet beléd az erő, lendület, amelyet az elmúlt hetek nehézségei kicsit elhomályosítottak, és ezt a környezetet is azonnal észreveszi, pénteken újra könnyebb lesz hinni abban, hogy jó dolgok várnak rád. Bak, mit a boriszka? Anyagi ügyben érkezett meg könnyebből, és meg is jött. Visszakaphatod a kölcsönadott összeget, meg végre rendezhetsz egy elfelejtett számlát, ugye? Nem víz villan. Majd a fontos számodra a pénz, hogy egy kiszámíthatóság. Ez a lezárás nem csak a pénztárcának, hanem a lelki nyugalmadnak is sokat el. Pénztárcának felés, de vizető. Egy barát azért keresett meg, mert őszintén kíváncsi rád, nem pedig azért, mert kérni szerettem valamit, vagy udvariasságból érdeklődik. Ez egyszerű. Figyelmesség. Viszont mélyen meg fog érinteni. És a halakoroszkófia végül, de nem utolsó sorban, az utóbbi időben nehéz lehetett a munkád, és talán már azon gondolkodtál, meddig tudod még ugyanezt a terhelést elviseli. Péntek ezen megy álom, illetve hát félhet pénteken felismerés vagy bálatlan gondolat is új nézőpontot adhat. Egy lényeg benne most mindenképpen délig, de déltől kezdődik az élő közvetítés a kapszáláshoz, és a hétvégén is csak a jó fognak megtörténni, mert ezek mindenféleképpen tudom nektek mondani. Épp, hogy muzsikálunk tovább, mert nem sokkal érkezik az

Érdekes felütésű a hír, azt gondolom, hogy nagyon van benne megható rész is, bár első kicsit azért úgy, hát egy picit meglepődtem. Hogy szoktak ezt mondani, hát a hőköltem a hír hallatán, mert hogy több mint 100-an jelentkeztek önkéntes babasimogatónak, a kistarcsai kórházban maradt a csecsemők szeretgetése. Mármint, hogy a kórházban maradt csecsemők szeretgetése, ezért nem mindegy, hogy hova rakod a veszőt a mondatban. A szervezet keretek között önkéntes szerződés egy kötelező oktatás a babasimogató programot indít, a kistarcsai Lór Ferenc Kórház. A múlt héten a sajtó visszhangon kapott ugyanis a hír, miszerint a kistarcsai kórház csecsemő és gyermekosztálya 5 újszülött kisfiúról gondoskodik, akiket sajnos nem vittek haza a születésük után. Az ott dolgozók elmondása szerint azonban a kórházban hagyott babáknak leginkább szeretetre, törődésre, érintésre van szükségük, ezt kellenek az önkéntesek, persze nagyon örülnek annak, hogy nagyon sokan támogatják a kórházat tápszerekkel és stb. Valamit kibabának szüksége van. Őbe lehet venni, ringatni a babát, megnyugtatni éles esetén, beszélni hozzá vagy játszani velük, bőr kontaktus biztosítani, és úgy általában jelen lenni, foglalta össze Balogh Tamás a feladatokat. Az önkéntesek a papírok megléte után hivatalos babasimogatók lesznek. Ezért vannak egyébként követelmények, másodlagos kérdés, tűz, munkavédelmi adatvédelmi minőség irányítási kórház higiéniai oktatás foglal magába. Igen, ez fontos dolog. Balogh szerint ez a kórház soron kívül is azonnal elvégez az önkénteseken minden pillanat vizsgálat is, hogy EKG labor melkasöngen, úgyhogy ez egy picit ad is valamit, természetesen óriási élmény mellett a kórház. A babas hivogatók a feladatokat fehér köppenyben hivatalos kitűzővel végzik, szigorú szabály, hogy a babákról természetesen kép, videó és hanganyag nem készülhet. Úgyhogy erre nagyon figyelni kell. Az önkéntesektől egyébként heti minimum egy lehetőség szerint 2 óra elejétet kérnek, és csak olyanok jelentkezését várják, hogy a rendszeres utazást kistarcsára meg tudják oldani. Az ötlet gazda hangsúlyozza, egyszerű babasimogatókat nem várnak, nem turista látványosság, ez bizony, de nem ám. A távolati cél egy olyan egységes rendszer kidolgozása, amelynek a végén az ország összes kórháza marad babája mellett, ott lesz legalább egy, de remélhetőleg 4-5 babával foglalkozó, hát hogy ők ilyen babasimogató. Ugye egy picikét csak egy kitekintve a hírből, hogy mennyire nem mindegy, hogy mi a felütése a hírnek. Tehát egy igazából itt szeretetet, kis gondoskodást nyújtanak a babáknak önkéntesek. Ez nagyon dolog, ezek egy nyugaton eléggé elterjedt. Egyetlen egy pici, ami van és érzésem van ezzel kapcsolatban, hogy az a valaki, aki odamegy és elkezd kötődni lelkileg ahhoz a babához, mert azért nehéz nem kötődni nyilván egy kis babához, hát meglátjuk őket, és ugye nagyon cukkendárék, akkor milyen lehetősége lesz később, hogy akár örökbe fogadni. Most erről nem írnak, bízunk benne, hogy nyilván ez sem megoldhatatlan folyamat, de ettől függetlenül nagyon nemes kezdeményezés, azt mondom, hogy erre szükség van, viszont az a jó hír, hogy van jelentkező. Tehát azt gondolom, ez mindenféleképpen ilyen Kobán oldalról, vagy edukációs oldalról tekintve szerintem fantasztikus. Gratulálunk az ötletgazdáknak.

Köszönöm, hogy mi kérdik el a babázáshoz, Krisztián, ezt tudom, bab meg víz. Ez annyira le... Egyébként pontos a dolog, ugye, hogyha... Marha húsra bennem van a marha, akkor mi van a baba piskótával? Hát nem adrakolod, csak a számcím, te mint

Szóval egészen délig van. Egy kis érdekességet hadd meséljek el nektek. A fügére nagyon szeretem. Itt most láttam oroszlányi úszodánál van fügefa, és már láttam a terméseket. Baromi jól néznek ki egyébként. Nem tudom, hogy az a fele, vagy az itt egy ilyen helyen termesztett füge az mennyire lehető, szóval akkor tényleg egy-két érdekes füge. A füge egyébként ősidők óta fontos szerepet tölt a számos vallás kultúra hagyományaiban, gyakran termékenység, a tudás, bőség vagy éppen a megvilágosodás jelképe. A nyugati ábrázolásokon rendszerint alma szerepel ugye a Bibliában a jeleneten. A tiltott gyümölcsöt az évszázadok során többször között ugye szőlővel ellentámával és bizony fügével is azonosították. Michelangelo például a Sixtus kápolna mennyezetén látható, 16. század elején készült jelenetem, fügefaként ábrázolja például a tudás fáját. A füge az ókori görögök számára is jóval többet jelentett, eszterű gyümölcsénél. Az ókori görög sportolók értelmében helyet kapott például a füge. A rómaiak szintén egészséget támogató tápláléknak tartották, és a füge az ókori Egyiptomban is fontos táplálék, megbecsült növény volt. Úgyhogy hát mindenki fogyasztom meg egyiket egészséges, és én például a fügebort is nagyon szeretem.

Na kérdezem, a ma a kinkek és a kincsők ünneplik a névnapjukat. Nagyon-nagyon kedves szép névnap. A kink a Kunigunda régi magyar megfelelője, a kincső pedig Jókai Mór névalkotás jelentése számomra, ő egy kincs. Jókai Mórnak fantasztikus névalkotásai vannak. Na, másodlagos névnap is van, Mirabella, Jolán, Kaplony, Levendula, Bernát és Luisa névnap is van ma. És boldog névnapot, ha éppen ma tartják, holnap a Jakabok és a Kristopok mondhatják, hogy nekik szülőnapjuk van. Akik előre is boldog szülőnapjuk van a felét. Nem is figyeltetek, ugye? Na szóval nekik névnapjuk van. Természetesen Jakabok és Kristopoknak holnap lesz a névnapjuk, és születésnap pedig mindenkinek, akinek mama vagy ma tartja, annak az ügyenapra nagyon boldog születésnapot kívánok magam és kollégáim nevében. Na lassan a finish felé adunk, még egy dalra van itt idő, aztán akkor valamikor majd valószínűleg dél környékén érkezik az élő kapcsolás, csak a szállásról, itt pedig a Guy for Dead-del én zárnám a sort, ez a pontalom felvételen. És mind is mondhatnék a mai naphoz, meg az elkülönkezhető három naphoz, mind akik hallgatják, mind akik ott van észt vesznek, nagyon jó szórakozás, jó időjárás, egy fantasztikus élményeket kívánok a kollégáknak, stabil áramforrást, higgyétek el, ez nem annyira egyszerű dolog minden egyen, én pedig most jó pokol integetek nektek, nagyon-nagyon jó bulizást és kellemes élményszert, és mindannyiatoknak buliszkát hallottátok az elmúlt két órában. Sziasztok!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenét!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubeti.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengelyalatt jár.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szubredi.

Super DJ Rádió. Neked zenéli.

ezen de hivatalosan megnyitjuk a hetedik Super DJ Rádió találkozót itt a kapszáláson. Szerintem senki nem rohan el, hogy Fire kezdi ezt a műsort. Surci még nem ívott eleget. Doki is csak vizet. És itt van meg Live Man is. És sorra-sorra érkeznek a nagy

95 995, és hogy ki fogja olvasni, az mindig egy nagy talány ilyenkor, de hát semmi sértődés, semmi nyüglődés, ha nem olvassuk be, mert egy, annyian sok az

0: Fire. Úgyhogy akkor csapassuk Fire. Kezd el. Egészen szombat a reggelig. Szombat? Vasárnap reggelig. Hülye vagyok. Mi van vele, Csurci?
1: Nincs semmi baj, csak hozod a szokásos formádat.

Oh, yeah. Hát a serői rengés Jakab szálláson. Itt a hetedik Super DJ Rádió találkozón, és hát ugye... Aki számít, itt van velünk. Az ember. A test. A hang. Oh yeah.

akár azt is lehet mondani, egyik doki favorit. Vagy az, hogy 180!

Ismét boldog új évet kívánunk mindenkinek, hiszen a Super DJ Rádióban szólt December 30-ától, ha jól tudom. Mondhatni, hogy a hivatalos. Boldog új évet a Super DJ Rádióval.

0: Fiber-t olvasni, mert Fire úgy le van maradva, mint a borra való. Itt van Kőszegi Gabi. Szuper bulit kívánok, hatalmas pacsom nektek. Szia Gabi, szia! Figyelj, olvasok tovább. Szia kedves Fire! Ez neked szó, csak szólok, jó? Mr. Wayne és a Culture Beat, a lemezjátszóknál Fire. Na szóval, szia kedves Fire, sziasztok szuperek, Encsike Fülel, csak lélekben veletek vagyok, még ha testben nem is. Sajnos, ezt megmondom, hogy sajnos. Nagyon szomorú vagyok, hogy nem lehetek ott, de nektek kívánok egy nagyon szuper bulit. Üdv Surcika és minden kedves jelenlévő Buszcika Encsike. Azt arra visz a bébi. Persze, hogy itt a Terminátor Line. Már délóta tűkön ülök, és várok rátok, akkor az neked most fáj, hogy tűkön ülsz. Ülhetni mondjuk máskor is, nem pont tűkön.
1: Szerintem egy kicsit jobban szól, nem? Ó, elmentél mi? Azért úgy... Na jó, hát azt a te hangodra van hangolva, de hát...
0: Na és most... Várjál, mindjárt tekerünk rajta. Tekerünk. Egy, kettő. Egy, kettő, három. 4, 5, 6. Még mindig nem jó. Látod, a Simon nem szabad ide engedni. Oh yeah!

Szép napot a hallgatóknak és a bulin megindító DJ-nek, Simon VS Fire, nem csak Fire. Itt van megjött Köcsög öcsi, szia öcsi! Készülj Jakab szállás, hamarosan érkezünk, lassan mi is úton.

Lasszóval a hetedik Super DJ Radio találkozó itt Jakab Szálláson. Az idő abszolút megfelel. Akár strandolásra, akár hőlékbalozásra, akár repülésre, akár úszásra, vagy dárcozásra, biliárdozásra és pingpongozásra. Vagy csak kint ücsörögsz a padon, aztán nézel ki a fejedből.

De mondj még a hangja jó, hogy oh yeah. De még táncolni is tud. Persze, DJ Simóról beszélünk, és még hogy táncol, azt a mindegy. Ma délfélkor, mint valami technikai.

A hetedik Super DJ Rádió találkozó, most egy kicsit háttérbe helyezem magam, és jön Gri utánam, a Live Man. Addig is igazi kacsabőr előjön mindjárt, na figyelj! Mark Knight és Armin van Helden nagyszerű muzsikája. The music, I begin to play. Na gyere, gyere, gyere, ez szuper!

YouTube Rage Radio találkozó van, hát akkor mindenki felfegyelünk, nézzünk, ide nem tudok beszélni, mikor fogom, őszint leszek, én nem tudok ilyen érzem értek. Na Isten állása, bár de Guli Herme. Azt nekem mondta, azt Doki Light-ossal jöjjek. Próbálkozok majd azzal.

Pusszantás, Encsike, sziasztok, szép jó potenni mindenkinek! Hello, imeden, már vagyunk láthatók mi, és én beszélni is tudok, nagy és beszélek. Kamera nincs hangban. Már amikor.

DJ Tom. Olyan, Dr. Tom elnézést, mindig elrontom. A lényeg az, hogy Dance Doktor. Bocsánat, más, a kukori bácsi fog jönni, ne elnézést kérek.

Heavy People zárjon is az órámat. Azt, ahogy mondtam, ez töményveretés lesz. Tömény Hands Up-pal, itt a Super Age Radio-n keresztül. Itt a találkozón, velem Live-bennel.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik,

0: ennek, csodák pedig vannak, boldogak mind.
1: Szeretettel köszöntöm a Super DJ Rádió hallgatókat.

Mindjárt. Na ki ez a lány? Hát akkor hölgyeim és uraim, szeretném látni, hogy a parkett közepén megjelentek, mert következik a Tucker és a Ramayan.

0: Na kedves József, kérd fel kedves párodat a következő dalra. Szóljon a Bagosi Brothers Company.
1: Itt a kedvencem, lehet azt mondani, ó, yeah, Kukori bácsi megint hozza a formát. Itt a Super DJ-n. És természetesen, hogy van a Viber.

0: nincsen rendszer.
1: Főleg akik a Fiberre írnak.
2: Ti már
0: itt vagyunk, olvassuk, nem vagytok elfelejtve.
2: Én vele nem beszélek.
1: Mindenkinek ígérjük, hogy
2: hogyha
1: fogunk válaszolni, amit lesz rá idő.

Na figyelj, olvasok egy kis Viber-t. Encsike azt írja, szia Kukori bácsi, ma végre téged is odaengedtek. Encsike azt írja, szia Kukori bácsi, ma végre téged

Aztán itt van Putyára Lajos. Kellemes, szuperek harcoljon. Sör, sör, sör, sör. Szia Lajos, neked is kellemes péntek délután.

Tettünk, mint az iszap, hát jó volna egy kicsikét felébrednénk, nem csak a bowlingot nézni, hanem a lábatok is járjon. Jöjjön egy Italo Dance. Dance.

0: Itt van Szék van, vagy Sekventál van, hogy ATB, vagy Ande Tanneberge, mindegy. My love is hot.
1: My love is hot. My love is hot. My love is hot.

pályavészfadennyi. Mert a pillászunk tovább www.szuperrizsirádió.hu-n. Jön egy olyan bakalit korong, amit szerintem nagyon-nagyon ritkán játszom itt.

Na pillanat tovább, hogy érdekességképpen a Moon Records kiadott tavaly évben egy Best of 25 éve Dream Dance válogatás, gyerekek, olyan zenéket, hogy pisilsz közben.

Ilmás Sándor nincs közöttünk. Itt Robert Miles, és a címe Children. Jó kis Dream verzióban, 7 perc 41-ben. Botrány normális.

amikor örökké fiatal, ugye már? Finom kis Alphaville, finom kis Forever Young, és finom kis Super!

Mi van veled, semmi, hány éves vagy? 4? www.szuperezsirádió.hu. Figyelj, parti, parti! Hoppá, részim, én olvastam a könyvet. Na figyelj!

Surfer David. És a Words. És nem a világok, hanem a hangokról van szó. A mondatokról, a beszédről. Ez egy Words.

ne felejtjétek egyébként a djradio.hu, ott a Viber számunk, ott lehet az olvasgatni, és még nekünk konkrét adogatni, ha ide odáig eltök a laptopig. Tudom, hogy mindenhol fogok jönni, picikén magyarral. Gege, most megköszön. Aztán egyszer majd tömény hands up-al is fogok jönni. Még kiderül, hogy mikor.

Azt maga itt is van. Ő két erélye most beugortam. Töményem, hogy ő fog nyomni. Itt nekünk a találkozón keresztül Super DJ Rádióval. www.superdjradio.hu. Ott lehet olvasni Viber számunkat és konkrétan majd Smoke-nak irogatni.

0: Kolozs Imre fog menni az is, de majd most. Akkor Smog jön utánam. Aztán lemegy, az Töményen ő fog jönni. Hands up majd később lesz. Meg Tömény Dance.
1: És megjött.
2: Itt van Ádika is.
1: His name is Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina, Mr. Dabalina, Mr.

Imke üzenete. Azt mondja, szia drága DJ Smoke. Sziasztok bulizó szuperek. Encsike Füle, sajnos most nem tudunk találkozni. Hát ez azért elszomorít, Encsike.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy éppen is éppenséggel, oh yeah, hogy én ezt szoktam mondani annak idején mindig. Szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a beugrós, ez itt a Super DJ Rádió. A Jakab Szálási hetedik találkozó, lehet azt mondani. Most aztán jönnek majd a visszajelzések, hogy hiába mutogatsz, mert nem hallod, hogy mennyire torz vagy nem torz a dolog. És az van, hogy nekem jutott sajnálatos módon. Vagy nem sajnálatos módon. Hogy megtörve a mai napi mainstreamet és a mindenféle ismert zenék után én veszem át a stafétát, és jönnek az olyan zenék, amit én szoktam mindig péntek esténként tolni a Super DJ-n, oh yeah! Most az a kérdés, hogy torz vagy nem. Plusz 3670, 4595, 995. Ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, aztán talán én eljutok addig, hogy fel is olvasom, amit üzentek. Nem kell megijedni, nem csak ilyen lassú zenék jönnek, de természetesen felépítem a dolgot a lassútól a gyorsig. Lassú-lassú, gyors-gyors. Oh yeah, csak a szokásos. Na, nagyon jó kajdlózást kívánok mindenkinek a rádió keresztül, vagyis mindenkinek. És persze természetesen mindenkinek, aki itt van velünk Jakab Szálláson. Tudjátok, szoktam mondani, majd jövök még, meg azt is, hogy oh yeah, és ma nem lesz zenéket bemutató mindenféle szöveg. Csak kizárólag zene.

szokott lenni mindig. Jön egy következő zene. DJ Monster és a Sadness. Jöjjön akkor egy Arto Elias és a csodás szerelmes nóta, az El Corazon. Oh yeah, itt a szuperem.

Most már csak jól lenne tudnom azt, hogy mennyire hallanak a rádióban, amikor nem kezdem el ráncigálni a potmétert. Én tökéletesen hallom magam. Nézzük. Elsőnek írt nekem, vagyis éppen nekünk. Természetesen, hogy Encsike. Itt van velünk Encsike, és azt írja, na végre eljött ez a pillanat is. Üdv, drága DJ Simon, sziasztok, szuperek! Remélem jó a buli, jó szórakozást mindenkinek. Puszcsika, Encsike. Hello, Encsi. Neked is puszcsika. Remélem elég rövid voltam, hát legalább ahogy szoktál, és itt van velünk is a István is. És természetesen a család, amit ír, ha jó szórakozást kívánok mindenkinek, üszünk az egészségetekre és a jó kedvre. Az is a család, jelen Erdély Erdőszent György, már nagyon vártunk titeket, nagyon jó szórakozást nektek, köszönjük szépen István, nektek is nagyon jó kajlózást kívánok, ahogy az szokott lenni mindig. Itt van velünk Pútyer Lajos is, azt ír, a szép estét DJ Simon, jó szórakozást, oh yeah, üdv mindenkinek. Hello Lajos, üdv neked is.

velünk. A hetero Zoli is, sőt itt van mellettem, azt lehet mondani. Azt mondja, itt van, és egy jó olást kívánok romantikusba. Szió az adás ismét, ők innen Jakab szállásról.

és hogy az mindig Ferenci Ádám is itt van. Gabival természetesen, Jakab Szálláson természetesen. És a képek alapján, amit nekem küldött, nagyon jól érzik magukat. Oh yeah!

Fibert. Azt mondja, hogy Lanár Szabi, és itt van velünk, azt hogy nekem Simon Tornya is hangos tőled. Hello Szabi, nagyon jó kajdózást kívánok neked is. Amúgy, ahogy Lovász Károly József barátom, és itt van valahol Kárcsi barátom, aki éppen a születésnapát ünnepli. Lehet, hogy már kidőlt annyit volt, azt mondja, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kajdózok, hát persze, hogy Jakab Szálason én is. Oh yeah! Szép estét és hétvégét mindenkinek, örülök, hogy személyesen is megismerhetnek benneteket. Nagyon köszönjük, Karcsi! Education! Oh. Növik man a fal! Itt van velünk Kolozsimi is, vagyis nem teljesen is, csak lélekbe. Azt így a szép estét, szia Tomi! Azt a paszta, buliból virasztasz, vagy valami ilyesmi. Hogy virítasz? Hello, Imi! Jó kagylózás neked is! Pink Project és a Disco Project, azaz a Fall című nóta átdolgozva. Aztán lassan megyünk tovább. Hey, Csicsa! Leave the kids alone! Oh, yeah! Aztán lassan megyünk tovább, és visszamegyünk egy klasszikushoz, érted, egy klasszikus jön. Jön a Black Machine és a Blood Bass.

Készül. Aztán itt van velünk Koller Gábor is. Azt írja, akkor csapassuk itt Jakab Szálláson minden, amit belefér. Simon, szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki a szupert hallgatja. Oh yeah! Akkor azt mondom, go! Csak ahogy a Chemical Brothers is.

hát természetesen, hogy írt nekem. A humoros Kukori bácsi azt írja, hello bácsi, van valami kis grófótól. Hogy ne lenne, itt vagy te. Na de hol vagy?

Nem szeretem, hogy nem működik rendesen. Úgy, ahogy én szoktam. A zenei megvágó, mondjuk így. És nem hallom rendesen magamat, mert én selfish vagyok, tudod, imádom saját magamat hallgatni. Kocsim is még hallgatom, de ez most mellékes. Itt van velünk Szabó István Pistola barátom. Azt írja nekem a Viberre, hogy hello haver, belét fülelek egyedül, nem? Mert Vicula dolgozik, sajnos tavasszal a könyvtár is bezárt. Jézusom, mi lesz ott veletek? Kiolvastuk mindent, úgyhogy egyedül sörözgetek. Nektek igen jó bulit, puszi pacsi. Hello Pistola, remélem jövőre azért együtt büdös halazunk valamikor. Kolozs Émi már fogadkozik, hogy holnap jön, de holnap egy kortyot sem. Hát azért azt megnézem. Sadness.

és ha már elég volt a szomorúságból, akkor menjünk tovább a következő nagy mehet, azt mondani, hogy ez egyik legnagyobb 90-es évek zenével. Természetesen újra gondolva 2026-ból érkezik a Culture Beat és a Mr. Wayne.

Na és természetesen... Azt írja nekem live-ben, hogy Darren Bass lesz? Nem lesz. Hello live-ben. Majd Kuller Gábor már megint írt, azt írja. A Kukori bácsi elment aludni, reggel le legyen hangja ébreszteni az alvó Super DJ rádió hallgatóit, vagyis fülelőit. Tudjátok, jön a Kukori bá reggel, bocsánat, Kukori bácsi reggel, és csak annyit fog mondani.

haladtunk is tovább, ahogy azt szoktam mondani mindig. Picsit a Prince of Rap és a Color of My Dreams után jön megint egy ilyen kis klasszikus, ha már klasszikusok lejárunk. Jöjjön és szóljon Zsúnak. Mert tudom, hogy szereti, itt van neki az Army of Love.

hetero barátom itt poénkodik, azt kérdezi tőlem, hogy fiúban nem volt zene. Hát a Zsónak küldtem, nem neked. Te meg küldjed magad erre. Valami viszkiről beszéltél.

Aztán természetesen itt van velünk Ocean City, és egyenesen Amerikából Fritjó, aki hallgat bennünket, és azt írja, good evening, Mr. Oh yeah, üdvözlet a verőfényes Amerikából. Jó a zene, apa. Köszi, Fritjó. Kollár Gábor úgy gondolja, hogy olyat kéne csinálnom, amit ő többen leszünk. Hát Zoltán Erikát nem fogok tolni, ne haragudj. Most én vagyok.

zenével, ami egy svéd. Ha már egyszer svédek voltak, jöjjenek megint a svédek. Itt van nekünk a Kunz, és a Never Going Home, azaz sose megyünk haza. Azt tudom mondani arra, akit még itt Zoltán Erikát vár tőlem, hogy egész nap az szólt, itt az idő, valami kis másra, akár Tamásra. Az én vagyok, akkor itt vagyok.

azért vannak elégedett. Hozzá szólások is itt vannak, például Pistula barátom, azt írja, nagyon fasz, aki zenéket pörgetett, a Tomi gyerek. Én is így vagyok vele, szerintem is. Jó kis feldolgozások a 2000-es évek elejéből. Nelly Furtado és a Say It Right.

Nelly Furtado és a Straight Right után. Jön a House zenék. És a Take My Hand. Lehet azt mondani, hogy ezt meg Dido vagy Dido énekelte. Oh yeah!

és a Viber írogatók közé, Odémi barátom. Azt írja pont, vagy három pont. Akkor ez most három pontos csak. Hello, Imi. Ugye holnap jössz?

Aztán itt van velünk a Viberen és a kagylózók közébe, körében is Gabó kolléga. Azt mondja, jó zenék, Csony, Tomi, csapassátok, hogy tudjátok, hogy lán, itt vagyok veletek. Jövőre meg itt leszel velünk is, reméljük élőben. Itt van velünk Erika, annyit ír, jó kellemes számok, Zoltán Erika nélkül is, jó adást, üdv Erika Győrből. Hello Erika, köszönöm szépen, jó kagylózást neked is.

attól függetlenül, hogy Jakab szálláson buli van a rádióban, még mindig hallgatók vannak, itt van velük Falter. Azt így a szép estét kívánok mindenkinek, kicsit bekagylózok én is, Soproni garázsból, jó szórakozást mindenkinek Jakab szállásra. Simon, jók a muzsikák, köszi, én köszönöm Falter, neked meg jó kagylózást is, kicsit garázsoljál. És tudom, Falter, te csipázod a retrót. Akkor szóljon neked meg Encsikének a következő zene, hiszen tudom, hogy oda van a Modern Talkingért, remélem te is, meg remélem azok is, akik itt vannak. Jön a Sherry Sherry Lady, ho-ho-ho. Na nem az eredeti, természetesen egy feldolgozás. Csak azért, hogy ilyen kis ó-jes legyen, tudod.

Na tessék, nem is tudtam, 22-én Fater ünnepelte a szülinapját. Nem mondom be, mennyi lettél Fater, a lányoknál nem illik. Egy kis fiatal lettél, fiatalabb. És akkor Sherry, baby.

Mother Talking és a Sherry Sherry Lady után. Megint csak egy klasszikus. Anton Iszunti és a feldolgozása a Tell Me Why-nak. Itt az.

Úgyis ritkán mondom, hogy tetszik, amit játszol, Pistura, a rocker. Na tessék, a heavy metal rocker, kemény mag, Pistula. Még a végén technós leszel.

Tinka és a Silent Waves után megyünk tovább a következővel. Jön Pietro, vagyis éppen pörög már. Pietro és Luke Coulson. És a Turn Off The Lights. Na nem az. Ez egy másik.

azt írja nekem ismeretlen a Viberen, hogy őt simán én imádom a Modern Talkingot, és a Sissy Catchet is, hogy a Sissy Catchtől, ha lehet, kérnék bármit, és küldeném a kőszegi Mihelyi Bagoly úrnak. Hát sajnos nincs itt velünk Gábor, de elvileg, ha minden igaz, be tud esni holnap, már ha egyszer idejön Skóciából, ha nem, akkor majd legközelebb biztos. De küldjünk neki egy...

Szabó Pistol a barátom azt írja nekem, na megjött a vonat, mégiscsak lesz hajnali peca. Hello haver, imádás van, köszi az eddigieket. Én köszönöm, tudom, hogy imádom az ilyen, imádod az ilyen zenéket, úgy, mint én. Vagy nem. De nem baj. És köszönöm, hogy itt voltál velem. És egy kedves Super DJ Rádió hallgatók. Még egy zene. És érkezik hozzá senki sehova. Érkezik hozzátok live-ben az élő ember. Itt van mellettem, úgyhogy még egy zene, és már át is adom neki a pultot. Ami éppen pörög, az Volkan Erman. And Francis D, az Intelligence, Artificial, az AI, azt lehet mondani. Csak itt meg van fordítva. Aztán a következő, a záró zene, amiben már aztán nem fogok bele pofázni. Jön Robak Wurmi, a Techno Guru, és hozza nekünk a Fire című nótát. Fire, hol vagy, jön a zenét. Szóval én a következő dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt ma este a Super DJ Rádión. De mit mondottam, senki sehova, jön Live Man, az élő ember. Úgy egészen pontosan 6-3, az 12, 4, 6, 8. Szóval nagyjából 10 perc, és itt van Live Man, a Superen. Oh yeah!

0: Valami hústjam az Oli, azt írja. Tusika, lábcsika, encsike. És ezzel a zenével szeretne ő is egy jó éjszakát kívánni Encsinek, bár tudjuk, hogy itt marad velünk. És kagylózza tovább a szupert. Figyelj, encsike!
1: Bizony, én hittem.

0: Figyelem, figyelem, 17 perc múlva futóverseny.
1: Egy üveg viszi.
0: Csak alkohol befolyásoltsággal lehet menni futni, a fő díj üveg viszki.

aztán majd holnap leszek hallható még többi rádiós társammal együtt. Itt a Super DJ Rádión keresztül www.superdjradio.hu.

0: Back to you.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.